Szávi. Hiszen romlott világban, hol a kény jelmaz, a harc már önmagában is üdvösséget volt.